0: Önök a Conselve Városi Rádiót hallgatják, Free Rádió Conselve. Mindig a legjobb zenékkel.
1: Curiosità ed intorni. Ogni mercoledì dalle ore 19